0: Ruslan.
1: Ruslan, kehet KTP. Kata aing rek mawa beas raskin. Kudu aya KTP jeung bantuan naon aya teh?
2: BLT.
1: BLT, no BLT artinya
0: bantuan langsung tunai.
1: Oh,

0: Dali mboten kaudaling lisan.
1: Nakaman atrinu kasep Raden Sadan. Mana sakit geus ngilana kula teh lumambah. Nepi ka geus ngarasakeun beak bekel. Kumaha lamun heung teu kapanggih lumambah kula geus jauh. Lamun beak bekel ing setengahing marga kudu kasahnya menta karayat era. Isi ayat tuduhan hal-hal nu teu dipika.
2: Tenang.
1: Bari jeung teu teh gawe. Lamun nepi ka kaula punta penta keur kapentingan pribadi. Aduh, kajeun dilakonan leumpang. Kajeun dilakonan leumpang keur kaula. Atuh kujuhun mere tara kula teh ka hamaraya. Ulah-ulah atuh kaula jadi menta sama. Ieu anu teu dihareup ku diri kaula. Nah di mana atuh ieu teh? Tapi lamun nyata ieu mangrupa hiji takdir tinu maha suci kadang tinu maha kawasa. Yen. Medang kamulaan atawa purwa carita burung ngajadikeun hiji negara anu subur, makmur, gemah, ripah, loh, jinawi, aman, raharja, sentosa. Kudu kapangi. Kudu kapangi. Kudu. Lulululululululul. Hari itu kekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekek Beringin kasep di jigana, tapi ipanon ya Allah. Allah. Ngeringis kolot burung.
2: Makasman.
1: Burung.
2: Burung. Nyahobala gedegna ya unggul.
1: Nyahobala gedegna ya unggul. Ari kalalaki mah. Beda.
2: Beda deh ya tuh.
1: Ari nunggu kebikang. Boro-boro ku make tas.
2: Asma.
1: Bolostrong de panon.
2: Ah, jeruk.
1: Wih, kajoong. Oh. Nabi kami bisa ngabedakan. Mana cangkeng? Mana bujur?
2: Ah.
1: Panon itu urus tunjung. Padahal setua bangka.
2: Waduh.
1: Lebah dia. Tenalipak mane.
2: Dah, iya. Bah dia, iya.
1: Tenalipak sorangan. Lain tenalipak mane. Mana huita lipak manjeri. Hah. Jiga-jigana itu putra mahkota den kiantos adalah mang den
2: sah
1: aduh iya mang jaka puring den waluh lu ari aden menega gak mang aduh
2: menega gitu
1: menega lebih kak mang sakit jauh lami mang nyaman den lebih kayak terbuluan mang
2: aduh ayang gak pajak
1: Pang Rama, diorangan emang kena milari aden, pulih aina den, engal den, itu lantaran ayat dina bahaya den, berbahaya, sadaina bercilaka, demi kak emang berlompat, berkadia berkadi itu, bermilari aden,
2: parmer lisan,
1: ada, paman pati, gula den, hari esah den, nyatana ye gandek kaula, panakawan kaula anu satia ka kaula, ayeuna keneh, atau upami kitu kakang Semar,
2: ayeran,
1: hayu urang mulang, engalkeun, nyatana ieu pamanah pati sejalu mampa, manget tersana, barang pada rumahku, katingali detio megat lampa, dan nawak rek ngamangsa, wah, dur ayah hakanya. Kan anu hiji mah barubu keneh beureum beungeutna pahit moal salah. Ah iya wae nu herang mencrang donto denok geulis deui. Geuleng geulis kang kasep lalaki ta mah. Hayu geus sapotong sewang. Orang mangsa ieu.